pagelaran ning Pudak Setegal. Mik mangalep amuning sekar Pudak. Hangelikum, hangelikum celung Baliagung.